0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: idő.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Budapestre hívta a lengyel miniszterelnököt a magyar kormányfő. Kampány indult a bőrdaganatok megelőzéséért. Egy-egy zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donát Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
3: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
2: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos gomolyfelhős időben lesz részünk, sokfelé élénk északi széllel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. Ezer rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként is dolgozott. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentol musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BUID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BUID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Meghalt Scherrer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherrer Péter 64 éves volt. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, már csütörtök van, ez egy tök jó hír, mert csak ezt a napot meg a holnapot kell végig dolgoznunk, és itt van a hosszú hétvége, úgyhogy jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és természetesen a munka mellé is. A No Doubt is fog minket ébreszteni a Just a Girl-rel, a kezdés pedig a Matchbox 20.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Show You Will Be There. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 21-e van, csütörtök, a mai napon van egyébként a Magyar Honvédelem napja és Szeged városának a napja is, a névnaposok a Konstantinok, Isten értesse őket. Hamarosan jövök a reggeli órák témáival, például ellátogatunk a Cannes-i filmfesztiválra, egy 25 éves jubileumot is fogunk ünnepelni, úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék is természetesen az ébredés és a napindítás mellé, Santanáékkal folytatjuk. Jön a Dirty Dancing ide a Bestre. Ladies and gents.

0: Best FM a legjobb zenék, a Just a Girl és a No Doubt Gwen Stefani-ék ébresztettek minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után kilátogatunk a foci VB-re, de nem a sportolók teljesítményéről lesz szó most, hanem először a világbajnokság történetében jön a félidei show, és bizony-bizony bejelentették, hogy kik fogják ezt prezentálni, úgyhogy jönnek a részletek. Aztán 8 óra után a Cannes Filmfesztiválra látogatunk el, ahol egy 25 éves jubileumot ünnepel majd egy film, és végül 9 óra után visszakanyarodunk a sportrovatba a foci világbajnoksághoz, és jönnek a keret meglepetések, ugyanis nagyon sok válogatott kihirdette a keretét, és bizony-bizony vannak benne olyan nevek, amikről álmodni sem mertünk, hogy valaha még láthatjuk őket világbajnokságon, és nagyon sok focistának ez lesz az utolsó, úgyhogy ezt is összeszedtem, és a legjobb zenéket is hozom természetesen az évredés és a napindítás mellé. Sarah Connorral és a Let's Get Back to the Bad Boy-jal hamarosan folytatjuk majd itt a Besten a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay&Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BUID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BUID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To the Moon and Back. Hát bizony, hogyha most fölrepülnénk, meg lerepülnénk, akkor beleütköznénk egy-két felhőbe, mert hogy napos, gomoly felhős idő dominál a mai napon, és ez a játék határozza meg majd a sztorit. Viszont a csúcshőmérséklet zseniálisan fog alakulni, 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok, a legjobb zenék pedig ébresztenek minket a folytatásban is. A lendületet most meghozza ahhoz Britney, méghozzá Toxikkal, hogy beüljünk a kocsiba és elinduljunk a munkahelyünkre. Csajok, hangerőt fel, ez a Best! Baby, can't

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom. A legjobb zenék mellett ellátogatunk a félidei halftime show-ra, mert hogy lesz ilyen a foci VB-n, bevezetésre kerül, ugyanis megvannak a sztárok is, hogy kik lépnek fel, úgyhogy erről lesz szó, és zenében pedig majd elkápráztat minket az OMC, a How Bizarre-ral érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leópápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Amerikában van a foci VB, úgyhogy nem más jöhetett bevezetésre a FIFA-nál, mint a félidei show. Hogy ez 15 perc lesz-e, vagy se, azt még nem lehet tudni, de a sztároknak a nevei már itt vannak, úgyhogy erről beszélgetünk, na meg természetesen szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Május 21 van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, Jakatával indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, történelmi újítás a foci VB-n, a 2026-os labdarúgó világbajnokság nem csak a futball, hanem a zene szerelmesei számára is tartogat egy igazi hatalmas meglepetést. Ugyanis a július 19-én megrendezésre kerülő fináléban New Jersey-ben a történelemben először tartanak nagyszabású félidei showt. A részletek pedig a következőek. A sztár fellépők között a FIFA már bejelentette a headlinereket, ott van Shakira, Madonna és a K-pop superstar formáció, a BTS is. A háttércsapatban a Coldplay frontembere tevékenykedik, és a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is feltűnnek majd. Gianni Infantino, FIFA alelnök már korábban jelezte, hogy a világ legnagyobb sporteseményehez méltó gigantikus pillanatnak leszünk részesei. Egyelőre nyitott kérdés marad az, hogy a zenei műsor miatt a szabályokban rögzített 15 perces félidei szünetet meghosszabbítják-e, ez még nem derült ki, de az biztos, hogy a show hatalmas lesz. Egyébként a június 11-én induló torna Mexikóvárosban is hatalmas showt visz. Ott a reggaeton szupersztár J Balvin lesz a főfellépő az Egyesült Államokban, a Kanadában és Mexikóban tartott világbajnokságon. Nem kis dolog ez zenei szempontból se, azért Shakirát meg Madonnát egy színpadon látni hatalmas nagy dolog lesz, kíváncsian várom, hogy mit fognak oda tenni a dívák az asztalra. És én pedig hozom a legjobb zenéket, hogy a reggel jó induljon. Itt lesz velem az OMC, a How Bizarre-ral, a folytatás pedig Econé. Ez a Locked Up most itt a Best-en.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, ez volt Curtis és Charlie közöse, maradunk végig. Szép reggelt kívánok mindenkinek, én egészen délig itt vagyok, mert hogy május 21-e van csütörtök, a névnaposok a Konstantinok, és a mai napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja is. És hamarosan folytatom a legjobb zenékkel, visszatekerjük az időt 1996-ba, amikor egy 1976-os diszkó siker lett újra a toplisták élén Kim Mazelnek köszönhetően. Egyébként a Romeo és Julia című filmjének betét dala volt mindez. Jön tehát a Young Hearts Run Free és Kim Mazel majd a Bestre a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként is dolgozott. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentol musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Pinkkel ébredhettünk, ez volt a Stupid Girl, szép napot kívánok mindenkinek, 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből, 8 óra után a Cannes Film Fesztiválra látogatunk, és egy 25 éves jubileumot fogunk majd ünnepelni, de hogy melyik filmről van szó, azt később árulom el, és végül 9 óra után visszakanyarodunk ebben az órában felemlegedett foci VB-hez, és most sport szempontból fogjuk megvizsgálni, nem zenei szempontból, ugyanis megvan nagyon sok válogatott VB kerete, és bizony-bizony vannak benne meglepetés. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napitnyitás mellé. Itt lesz velem hamarosan Eminem és Didó közöse a Stan, na meg George Michael a Too Funky-val. Övé a folytatás most itt a Best-en.

0: Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv, kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Vátaszéki út 132.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Fontos a megbízhatóság.
7: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
6: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
7: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
6: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
9: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre

0: Készülnek a magyar citeránsok jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BioID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BioID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 21-e van, csütörtök, nagyon jó hír, mert csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot és hosszú hétvége, és ebbe az órába pedig ellátogatunk a múlt héten megrendezésre kerülő Cannes Film Fesztiválra. 25 éves jubileumot ünnepelt az egyik film, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék.
1: Best FM

FM a legjobb zenék. A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál keretein belül egy különleges vetítés is volt. A Halálos Iramban ugyanis 25. évfordulóját ünnepelte. Az első részt 2001-ben mutatták be, és ott volt Vin Diesel és Michelle Rodriguez is, a franchise alapító sztárjai, akik tiszteletüket rótták le ezen az eseményen. A produkciót a fesztivál igazgatója klasszikusnak nevezte, amely az elmúlt évtizedek során maradandó nyomot hagyott a modern filmművészetben. Felszólalt Vin Diesel is, ő is köszönetet mondott a filmipar elismerésének, valamint a közönségnek is, hogy ennyire szeretik ezt a franchise-t és a sorozatot. Őt is meglepte, hogy negyed évszázadon át ez így kitart. Az ünnepi gálán megható pillanat is volt, ugyanis visszaemlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Paul Walkerre. Ő 2013-ban hagyta itt a világot. A vörös szőnyegen Walker lánya egy öleléssel üdvözölte Dieselt, aki a felszólalásában azt is elmondta, hogy a színész és a stábok között testvéri a kötelék, valamint, hogy mindannyiuk számára kiemelten fontos Walker emlékének ápolása. A Halálos Iramban univerzum az eltelt 25 év alatt elképesztő számokat produkált, és a történet még nem ért teljesen véget. Jelenleg 11 filmből áll a sorozat, világszerte több mint 7 milliárd dolláros bevételt termelt, és hát olyan sztárok nőttek ki a franchise alatt, mint maga Vin Diesel is, úgyhogy szerintem a sikert meg ezt nem kell magyarázni. A közönség imádja a mai napig az első részeket, és hát az újakat is mindenki nyomon követi. Azokról már azért néha vannak viták. A legjobb zenéken nem vitatkozunk, ugyanis most ezek jönnek, hogy jobb legyen a reggelünk. Itt lesz például velem Gabriella a Dreamcell, most viszont a Kings of Leonnal megyünk tovább. Ez a You Somebody most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Nem kell pánikolni, ami az időjárást illeti, ugyanis mai napon is gomoly, felhős napos időben van részünk, és a csúcshőmérséklet valami zseniális, 22 és 27 fok között alakulnak majd a csúcsok. A legjobb zenék miatt se kell pánikolni, csak egy rövid szünet jön, aztán pedig folytatom velük. Itt lesz velem Charles és Eddie közöse, a hírek után a Would I Lie To You már szólni is fog.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként is dolgozott. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentol musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Pörögtünk egyet a Groove Jettel, a Spillertől és Sophie Alix Baxtortól. Szép napot kívánok mindenkinek, szép reggelt. Május 21-e van, csütörtök. Nagyon jó, ennek nagyon örülünk, ugyanis hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy már csak ezt a napot kell végig dolgozni, meg a holnapot, és már meg is vagyunk, három nap pihijön. Ezen a napon van Szeged napja és a Magyar Honvédelem napja, a névnaposok pedig a Konstantinok. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan megyünk majd tovább, és a sportrovat következik 9 órakor, és hát VB keret hirdetések lesznek, mert vannak meglepetések válogatottaknál, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék. A Here Comes the Hot Stepperrel folytatódik most itt a reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy a hírek és a friss információk után jön a kis sportszínes. Nagyon röviden beszélgetünk a VB keret hirdetésekről,

0: helyszínen, alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Nox, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben, 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program

0: Különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockon. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BUID ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BUID azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha átlépjük a 9 órát, akkor a kis sportszínes következik nálam. Most focilásban égünk. Nem csak a BL döntő miatt, amit itt rendeznek Budapesten, hanem a világbajnokság miatt is, ahol megvannak bizonyos válogatott keretei, és vannak benne meglepetések, úgyhogy jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenék is. A kezdés a múlt héten Budapesten koncertező Sean Paulé.
2: Best FM.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy ígértem. 9 óra után mindig egy kicsi sportszínes, és a mai napon a foci VB-n lévő válogatott keretekkel fogunk foglalkozni, mert bizony-bizony vannak benne meglepetések. Kezdjük is Ancelottiéknál, méghozzá brazil válogatottnál, ahol olyan támadó került be a keretbe, akire egyáltalán nem számítottunk. Nem más, mint Neymar. Ancelotti azt nyilatkozta Neymarral kapcsolatban, hogy akkor fog kezdeni, ha megérdemli, és azt az edzéseken kell kivívnia. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Brazíliában Neymar ott lesz a kezdő 11-be, vagy becseréli le majd Ancelotti a VB-n. Valószínűleg ez lesz az utolsó VB-je, csak úgy, mint egyébként Messinek és Ronaldónak, tehát a két legnagyobbat is ebben a korszakban most fogjuk utoljára pályán látni, de hát ott lesz első bálozóként Yamal és még nagyon sokan mások, és volt egy ilyen kis vita, hogy akik most újoncként lépnek a pályára, azoknak a mezükön külön valami lesz majd, egy ilyen kis motivum itt a mellkasukon, amit majd megnézhetünk, úgyhogy elméletileg Lamine Yamal ezt viselni fogja. Na de vissza a meglepetésekhez, és egyben vissza azokhoz, akiknek ez az utolsó VB-je lenne. A németek következnek, Nagelsmann a mai napon fog majd keretet hirdetni, de hogy ott lesz-e benne Manuel Neuer, az egy hatalmas nagy kérdőjel, mert a Bild viszont lehozta azt, hogy igen, Manuel Neuer pályára léphet, ellenbe azzal, hogy Manuel Neuer visszamondta a válogatottságot, arra hivatkozva, hogy a felesége gyereket szül, és emiatt szeretné a nyarat otthon tölteni. De hogy itt is mi lesz, az még nagy meglepetés, ez a mai napon lesz, úgyhogy erről mindenképpen még be fogok valamikor a kis sportszínesek között számolni, de most félretesszük a labdarúgást meg a sportot is. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munka jól menjen így csütörtökön. Jön majd Will Smith is a Miami-val, na meg Jack Reddy, a No Matter-rel, övé a folytatás most itt a Besten.
1: Trying to get it from this fixed color mind that out. Sometimes your nightmare turns into your dream.

Best FM a legjobb zenék, Will Smith és a Miami rázta fel egy kicsit a hangulatot. Most viszont közlekedjünk az ország útjain. Van néhány torlódás, amiről be tudok számolni. Az egyik az M1-es autópályán van, méghozzá Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített tereléses szakaszon van lassulás, torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán és Örkén között van munkavégzés, itt már 8 km mögötte a sor, és végül az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon a Velencei tónál kiépített térségben az 50-es kilométernél torlódnak fel a járművek. És nincs még vége az M0-as autóúton, Szigetszentmiklósnál itt már egy baleset van az M1-es felé vezető oldalon, több jármű ütközött össze, a 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, a torlódás mögötte több mint 7 kilométeres. A keleti szektorban Pécel térségében az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávon, itt is alakul már mögötte a torlódás. Bármilyen infója lenne bárkinek, akkor a telefon és Viber szám 0620 55 55 155. Kitartást kívánok, megpróbálom kicsit nyugtatni a kedélyeket a dugóban állóknak. A Flip the Script-tel és a Throw Your Hands in the Air-rel, ugyanis ez jön most itt a folytatásban a Best-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózik.

0: hozásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 13-53-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay&Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, megkezdjük a csütörtök délelőtti óráit. Jönnek a legjobb zenék, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem például C.G. Lewis-t, az Art to the E-vel érkezik majd. A kezdésből meg nem fogjuk magunkat vissza, ugyanis a pop királya érkezik, Michael Jackson a You Rock My World-el. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori rádiózunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a soron következő dal nem lett volna hatalmas nagy sláger Robbie Williams nélkül, legalábbis a dal szerzője ezt nyilatkozta róla, nem véletlenül, hisz az ő karaktere tudott igazán hozzátenni ennek a dalnak a sikeréhez. Jön a Relight My Fire, méghozzá a Take That csapatától, Luluval kiegészülve ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt C.G. Lewis és az Art of the Day. Szép napot kívánok mindenkinek. Május 21-e van, csütörtök, a névnaposok, a konstantinok, Isten értesse őket, és ezen a napon van Szeged napja, valamint a Magyar Honvédelem napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom, hogy a munka mellett ne unatkozzunk. Itt lesz velem az Aerosmith, méghozzá az Amazing-gel hamarosan, majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig nekiállunk az utolsó közös óránknak, ami a mai napot illeti, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és garantáltan jó lesz a hangulat, méghozzá Armand van Heldennek köszönhetően, ugyanis a My Mind Mind hozom majd tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér,

valamint a válvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Hatalmas illegális dohányszállítmány talált a NAV. Kellemes nyárias idő lesz. Villányi Eszter vagyok. Visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van. Ezek érintik egyebek mellett a marha, sertés, juh vagy kecske és csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. A tárca vezető arra is kitért, hogy a tiltás feloldása után Ukrajnából 6 szállítmány tervezett behozatalát jelezték. A klímaváltozás elleni határozott fellépést támogatta az ENSZ közgyűlése. Azt követően került erre sor, hogy a Nemzetközi Bíróság állásfoglalása az államok jogi kötelezettségeire hívta fel a figyelmet. Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. A szokottól eltérően lesznek nyitva a boltok pünköstkor. Vasárnap és hétfőn is ünnepi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek.

0: Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Meleg napok jönnek, de sokfelé megélénkül, megerősödik ma a szél. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, és a Dunántúlon, valamint keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13 és 20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor. A szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ránk fér a lendület az utolsó délelőtti órába. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és ezt a lendületet meghozza majd például Armand van Helden a My-My-My-nal, na meg Jerry Halliwell a Michiko Latinoval. Ezzel indulunk, rádiózunk együtt egészen délig. Ha bárkinek bármilyen közlekedési infója van, az dobja a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápa Jóci és az Ott vársz rám, és most lendületet veszünk még hozzá, 90-es évekbe látogatunk el, és jön egy olyan dal, ami visszarepít minket a korszak funky buliaiba, méghozzá Black Machine jön, és a How G most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, pár közlekedési info azoknak, akik az M1-es autópályán Budapest felé tartanak. Tatabánya és az M0-ás között lévő kiépített szerelésen hatalmas a torlódás, úgyhogy kitartást kívánok ide, küldöm a legjobb zenéket, és hogyha bárki bármivel kiegészíteni a közlekedési infókat, nem csak én, hanem a következő órában már Majoros Rita is várja őket. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és a legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Egy rövid szünet következik, és folytatom azzal az úriemberrel, akit bizony most Sting oldalán láthatunk, mert hogy egy musicalben fog szerepet játszani Stinggel együtt, amit egyébként Sting ír, nem másról van szó, mint Shaggyről, viszont most a 90-es évekből hozza a Hey Sexy-t ide a Bestre hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ellie és a Two Times után nekem el kell köszönni, mert Majoros Rita betoppant, és hát kincs süt a nap, és újatlan van rajta. Én ezt nem tudtam volna reggel elképzelni. Szia, Rita!
1: Hello, én is üdvözlök mindenkit. Elsősorban köszi, hogy végre nem úgy köszöntöttél, hogy Rita óra jön. Mert hogy mostanában mindenki így szokott nekem köszönni. Úgyhogy köszönöm. Ne, Rita órát egyébként imádom, de ezt a humort már kevésbé, úgyhogy köszi. És igen, isteni idő van. Már azon gondolkodtam, hogy ez a szinte nyárias, de azért még érezzük egy picit, hogy május van, nagyon picit egy kicsi ilyen szellő fújdogál, de szerintem ez egy tökéletes
0: ez
1: nyári délután.
0: Ez már kiárt, nem? Főleg nagyon. A múlt hét katasztrófa időjárás után. Biztos. Hát és én ezt nagyon nem élveztem.
1: Én se, és több menyasszonyt is láttam, aki nagyon rossz kedvű volt, amiatt, hogy a múlt hétvégén ennyire rossz idő volt, viszont a mostani házasulandók a hétvégén nagyon jól jártak.
0: Hát az biztos, és hosszú hétvége is van, úgyhogy mindenki jól jár, és abszolút tényleg. Te nem is leszel itt bent, hanem szombaton és vasárnap délután. Hol leszel?
1: Hát méghozzá a Vávölgyi Fesztiválon, és nagyon-nagyon remélem, hogy egy csomó mindenkit majd mikrofon mögé tudok csalni a fellépők közül, mert bőven lesznek sokan, mi is kint leszünk mindenféle ajándékkal, úgyhogy találkozunk ott.
0: Akkor a jó idő garantált, na meg a legjobb zenék is a folytatásban Majoros Ritától. Én elköszönök, átadom neki a stafétabotot, és utoljára elindítom a Gringo Start és Geszti Péter közösét. Ez a télen-nyáron nyár, ha már a nyárról volt szó. Itt a Besten, visszhal mindenkinek.
1: Jó pihi.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ausztriában tárgyal a kormányfő és delegációja. Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát, vigyázzunk a vándorló teknősökre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Katonai tiszteletadással fogadták a magyar miniszterelnököt Bécsben. Magyar Péter és delegációja Lengyelország után Ausztriában tárgyal. Christian Stocker osztrák kancellára találkozó sajtótájékoztatóján egyebek mellett arról beszélt, bízik benne, hogy előrelépést érnek el a két ország közötti együttműködésben. A magyar kormányfő Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel is egyeztet, majd látogatást tesz Alexander van der Bellen államfőnél is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozókat követően a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány, erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályok megalkotása folyamatban van, ezek érintik egyebek mellett a marha, a sertés, a juh vagy kecske és a csirkehúst, valamint a gabonaféléket is. Rendben vannak a magyar csemege kukorica konzervek, nem talált élelmiszerbiztonsági hibát a NÉBI. A Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgáltak, 10 tételnél minőségi vagy jelölési hiányosságokat viszont feltártak. Élelmiszerbiztonsági szempontból a mikotoxin, a növényvédőszer maradék és nehézfém tartalmat vizsgálták, de néhány terméknél a GMO tartalmat is nézték. Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. Az autósoktól azt kérik, fokozottan figyeljenek az állatokra. A teknősöket ne vigyük vissza a vízhez, mert akkor kezdhetik előről a vándorlást. Elindult a zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A keleti pályaudvarról startolt a járat 800 utassal. A vonaton utazik az idei búcsú szónoka, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Székely János is. A zarándokok este érkeznek meg a Székelyföldre Csíkszeredába. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, igazán jó hangulatú délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Elmúlt már pár perce dél, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Na közben itt én mindjárt leforgok a székről, de állva is, fekve is, ülve is csak a legjobb zenéket hozom ma egész délután. Itt lesz Gwen Stefani és Akon, most pedig az LMC-vel indulunk. Az egész délután a miénk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Napsütéses szép délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát is velem töltik. Egy kicsit lazulunk, egy pár percre kikapcsolódunk, még akár a munkában is. Remélem, hogy sok helyen, a munkahelyen is a Best FM szól. Én hozom a mai kedvenceket, a közlekedési infók között hozok napkérdését is, de tényleg a főszerepben a 90-es, 2000-es évek, úgyhogy jön mindjárt az En Vogue és a My Lovin', de itt lesz majd Mario Winans is, és az I Don't Wanna Know, most a Spike és a Respect viszi tovább a napot, én pedig csodás napot kívánok!

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy minden délután ma is autózzunk, utazzunk együtt, ha kapok közlekedési információt már, tovább is adom. Mint hogy az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak sávzárás mellett, Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél torlódásra kell készülni. Na, az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bag, azaz a 48-as és a 39-es kilométerek között csak egy sáv járható. Itt is munka folyik, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ehhez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Ide várom az útinfókat ma délután. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lacitól pár napja kaptam egy üzenetet, hogy nagyon nem tudnak visszatérni az ebéd után a munkába, viszont most is írt, hogy ma nagyon-nagyon jókedvű mindenki, három kollégának is születésnapja van, úgyhogy nagyjából egész nap őket ünneplik, tortázás, meg mindenféle finomság, úgyhogy ma egészen jó napjuk van az irodában, úgyhogy ehhez kellene valami jó kis sláger a következő órában. Már küldöm is pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra, utána érkezik majd Christina Aguilera és Lil Kim Dala, Can't Hold Us Down. És jön majd a Szikora, Robi és Valmar féle balatoni lány is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: V4 csúcsot tarthatnak Budapesten június végén. Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Segített az eső, de még mindig szomjas a talaj. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart majd a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügye is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A két vezető egyetértett abban, hogy a kérdésben teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség. Magyar Péter arról is beszélt, V4 csúcsot kezdeményez június végére Budapestre, ahová Ausztriát és más államokat is várnának. Mintegy 73 ezer gyermeket tartottak nyilván tavaly veszélyeztetettként a család- és gyermekjóléti központokban és szolgálatoknál. Egyebek mellett ez is kiderült a KSH friss jelentéséből. Továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. Az is kiderült a jelentésből, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ami az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az elmúlt két évben 68%-kal nőtt a gyermekbántalmazás miatti intézkedések száma, és a gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Továbbra is dúlnak a harcok az orosz-ukrán háborúban, több mint 100 drónnal támadta egymást a két ország hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsérültek, ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, két ember meghalt, a helyi olajfeldolgozóban tűz ütött ki. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső. Erről a közrádióban beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is itt a Best FM-en, egyébként 4 perccel járunk egy óra után, úgyhogy gyerünk tovább, jöhetnek azok a slágerek, amik visszarepítenek minket igazán a tinédzser korunkba, mint például Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Molnár Ferenc Karamell, és jön majd Aura Dion, most pedig Tom Novival indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Meg is osztom a nap kérdését, jobban mondva a nap témáját. Nagyon-nagyon sok illat van a levegőben ilyenkor tavasszal. Imádom a bodza illatát, aztán imádom, amikor szimplán lenyírja valaki a füvet, és csak úgy jó beleszagolni a levegőbe, vagy az eső utáni illatot. Na de kinek mi a kedvenc három illata? És itt most természetesen ilyesmire gondolok, és nem parfümökre. Mi az az illat, amit nagyon szeretünk? Nekem például talán a legnagyobb kedvencem a bodza illata, főként ilyenkor tavasszal, vagy amikor bekenjük a bőrünket naptejjel, és egy picit megsüti a napja. Én ezeket imádom. 0620 55 55 155 jöhetnek a hasonló illatok, de ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a folytatásban is a legjobb zenéket hozom. Például Christina Aguilera-tól és Lil Kim-től jön a Can't Hold Us Down, most pedig Shania Twain és a Man, I Feel Like a Woman, itt a Best FM-en. Let's go, girls!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Adritól érkezett egy üzenet a Margit körútról, Budapestről, hogy baleset történt, méghozzá ott a Török utcai kereszteződésnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kis fennakadásra számítani. Aztán, amit még, ha jól látom, Endrétől kaptam, a Budaörsi útról baleset történt a Nagyszőlős utcánál. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszáról is jött egy hír, az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon 1-2 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. Köszönöm az infókat, várom őket továbbra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedésben is erősítik a magyar-osztrák kapcsolatokat. Negyed óránként ölnek meg civileket a világ fegyveres konfliktusaiban. Napos, de szeles idő lesz ma. Villányi Eszter vagyok. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került, az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a Magyar-Osztrák Bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. A kormányfő felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölni a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Ez a vasúti szolgáltatások közös

0: Megállapították, hogy a kormányok felelőssége megvédeni országaikat az eszkalálódó klímaválságtól. A határozatban klímaigazságossági kitételek is vannak, és sürgeti az áttérést a megújulókra. 141 ország támogatta a javaslatot, de az Egyesült Államok, Fehér-Oroszország, Irán, Izrael, Libéria, Oroszország, Szaúd-Arábia és Jemen ellene voksolt. Több mint 2 tonna szárított dohánylevelet találtak a pénzügyőrök, egy furgont állítottak meg az M3-as Hajdú-Bihari szakaszán. A súlykorlát miatt akadt fenn a jármű, pont 2 tonnával volt nehezebb a megengedetnél. A sofőr azt mondta, egy cégtől bérelte a furgont, és a fuvarért juttatást ígértek neki. Az illegális szállítmány eredetét nem tudta igazolni, és nem ismerte el, hogy az övé lenne. Több milliós bírságra számíthat. Száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő, arrafelé lecsaphat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk lesz, a Dunántúlon és keleten meg is erősödik. 23 és 27 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a derült idő, csak elvétve lehet zápor, a szél sok felé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, elmúlt 2 óra is 3 perccel, úgyhogy megyünk tovább. Jó hangulat, jó idő, tavasz, mi kell még? Mondjuk jó lenne, hogyha egy kis lazulással, tengerparttal, vagy szimplán egy balatonparti fagyizással töltenénk a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, hozom a ATV dalát, itt a Summer, hogy legyen egy kis nyári hangulat.
1: Best FM

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégén ott leszünk mi is a Vávölgyi Fesztiválon, de természetesen nem csak mi, hanem isteni hangulat, remek zenészek, úgyhogy Csordás Tibit kérdezem, mivel készül a Fiesta? Szia, szia!
1: Sziasztok! Igen, most indul nekünk a nyár, gyakorlatilag a nyári szezon, úgyhogy idén, az idei évre próbáltunk egy kicsit frissebb műsort összeradni a tavalyihoz képest. Ezt már sok interjúban elmondtam, de egyre inkább az a tapasztalat, hogy a közönségnek a figyelmét egyre nehezebb lekötni. Úgyhogy nekünk is változtatni kellett néhány dolgon, úgyhogy idén egy új showval indulunk, és ez most itt a Vávölgyi Zsúron fog bemutatkozni.
0: És hát úgy láttam, hogy nagyjából május 1-én Kiskunfélegyházán kezdtétek, és október 9 Győr a vége, szóval tele vagytok dátummal az idei évben.
1: Igen, hál' Istennek. Hát ezért is lett idén ez a turné, mert annyira működött, hogy volt érdeklődés, úgyhogy az idén is folytatódik.
0: Egyébként mi az, ami esetleg nehézség az utóbbi időhöz képest, amit ugye említettél is, hogy egy kicsit nehezebb megfogni a közönséget? Ez miben nyilvánul meg?
1: Hát az, hogy a figyelmüket lekötni, tehát teljesen más tempójú műsort kell összerakni manapság szerintem, és sokkal inkább a látványra kell építeni.
0: Milyen most mondjuk így a színpadon állni fiesztaként, és hát azért már 25 év a hátatok mögött van. Milyen volt mondjuk 25 évvel ezelőtt a közönség, vagy akár ti a színpadon? Lehet ezt egyáltalán összehasonlítani?
1: Hát a zenei szempontból ugyanaz történik, mint régen. A közönséggel az történik, amit mondok, hogy egyre inkább le kell kötni a figyelmüket, és ugye mindenki ezen az úton van, ezért egyre nehezebb egymással így kitágazni, hogy mi az a plusz, amivel még lehet ezt csinálni, és hogy hát miben más, hogy ma már azért a vizuál egy nagyon komoly fénnyel való operálás, illetve a táncosok azok elengedhetetlenek, úgyhogy egy sokkal nagyobb show, sokkal nagyobb stábbal kell menni, sokkal hosszabb előkészületet, több munkát igényel.
0: Van olyan dal, ami ez alatt a 25 év alatt így nagyon-nagyon átalakult akár, mondjuk bennetek? Vagy amit ti esetleg még jobban megszerettetek, mint mondjuk régen?
1: Hát van egy ilyen, hál' Istennek egy csomó olyan dalunk van, amit szeret a közönség, és van ebből egy akkora mennyiség, amit mindenféleképpen el kell játszani. És mivel, hogy azért a műsoridő az véges, azért ki kéne hagyni valami olyat, amire meg kíváncsiak. És mondom, tehát minden évben próbálkozunk valamivel, hogy valamit becsempészünk, és csak ideig óráig tudjuk betenni, mert hogy nem. Tehát, hogy mi nekünk kiszolgálni kell a közönséget, nem pedig önmegvalósítani. Aztán nem ezeken kell megcsinálni. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedre.
0: Szerintem igen, maximálisan, és gyanítom, hogy ezek közül azért majd 23-án, ha jól láttam, este 3:49-kor fogtok színpadra lépni, ezek közül jó sokat hallani fogunk.
1: Igen, hát ebben operáltunk, hogy a legjobbakat rakjuk össze nektek.
0: Én pedig nagyon köszönöm, hogy itt telefonon keresztül is el tudtunk csípni, akkor találkozzunk szombaton a Vávölgyi Fesztiválon.
1: Rendben, várlak titeket, szevasztok.
0: Mi pedig természetesen ezek után csak is egy Fiesta dallal mehetünk tovább. Jött veled a nyár, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak úton a mai délutánon is, úgyhogy őket segítve gyorsan hoztam egy infót a 8-as főútról. Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban. Az M7-es autópálya felé vezető oldalon most legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben pedig lassulás van, torlódás, főként a külső sávban, ahogyan azt azért az elmúlt időszakban már megszokhattuk. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes ma is az átterelt belső sávot választania. A terelés előtt egyébként a 81-es és a 68-as kilométerek között is torlódik a forgalom, úgyhogy aki még teheti és van rá lehetősége, na meg tipje, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Kylie Minogue érkezik a folytatásban, mindjárt jön az In Your Eyes, előtte a nap kérdése, és persze a ráadott válaszok. Kinek mi a három kedvenc illata, vagy ha csak egyet szeretne válaszolni, az is teljesen rendben van. Zita azt írja, hogy neki az egyik legkedvesebb illata a frissen takarított lakás illata, a frissen készült lecsó illatával keveredve. Azt hiszem, Zita nyert, ennél jobb talán nem is kell. De nézzük, mit ír Zoli, a frissen vágott fű, a nagymamám almás pitéje sütés közben, és az eső utáni nyári aszfalt. Ennél nem is kell több. És igazat is van. 0-20-55-55-155. Jöhetnek a kedvenc illatok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Na mellé akkor Kylie Minogue-ot hozom a folytatásban In Your Eyes a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ide is értünk a csütörtök délután közepéhez, kedves baljai és környéki hallgatók. Itt vagyunk, remélem a legtöbben a 94.3 Best FM-en, én pedig a stúdióból jelentkezem. Hát 3 órán keresztül, jó zenékkel, a nevem Oleg Csongor. Kezdünk most a Dibdis felvételével. Szól azonnal a Flashdance.
0: 94.3

94.3 SZFM, a legjobb zenék Baján és a környéken. Üdv mindenkinek egy újabb felvonásban. A nevem Molek Csongor, és ünnepelünk május 21-ét írunk már. Konstantin, Mirella, Teofil, András, boldog névnapot, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környékünkön. Hát ma van Szeged napja, már 307. éve, és 145 éve, hogy megalapították az amerikai Vörös Keresztet. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik május 21-én születtek. 80 éve látott napvilágot Kovács József, opera és operetténekes, menedzser, színész, rendező. 78 éve született Helyei László, Jászai Maridia színész, és 64 éve látott napvilágot Veszelovszky Zsolt, villamosmérnök, üzletember, a por.hu alapítója. Aki ünnepel, Isten éltesse sokáig, baljai hallgatók, most egy partislágert játszok korábbról természetesen. Zenél a Nightcrawlers és a dal a Pass the Feeling On.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Sokat süt majd a nap, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról szól 14. Leó pápa első enciklikája. A Magnificat Humanitas című dokumentumot május 25-én mutatja be a Vatikán. Elemzők szerint a pápa ezzel tudatosan utal 13. Leó legendás Rerum Novarum enciklikájára, amely az ipari forradalom társadalmi hatásaira reagált. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
3: Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő Skandináv Kultúra Éjszakáján. Négy fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be.
2: Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként kialakulhat futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, egy különleges időjárás jelentéssel folytatjuk, kanyarodunk vissza a hétvégéhez. Szombaton főként nagyobb kiterjedésű csapadékzónák áztatták a talajt, viszont északkeleten és helyenként a déli tájakon zivatarok is kialakultak. Hát szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Itt Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált, ugyanakkor nyugaton az Alpok alján és a keleti határszélen, a Berettyó környékén nem esett semmi. És frissült a Duna is. Bajánál május 17-én vasárnap reggel 115 centis volt, viszont az előrejelzés szerint csak 152 cm-ig árad a folyó ezen a szakaszon. Az azt követő napokban a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Duna-Tisza köze egy részén esett a legtöbb 40-50 közötti, egyes körzetekben 60 mm-nél több eső. Ott vannak a részletes beszámolók a bajahangja.hu hírportálon. Rihanna énekel most, és a partislágerit játszom, ez az SOS.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexártra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD, az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárt Vátaszéki út 132.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
8: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Itt vagyunk a 94.3 Best FM-en. Baja és a térség, tartalmas csütörtök délutánt kívánok, és megérkeztünk már lassan-lassan a késő délutánhoz. Akik melóznak, még kitartást kívánok a folytatáshoz, a többieknek pedig jó pihenést. A nevem Olek Csongor, Sharammal indítjuk az órát, és szól a Party All the

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Útlezárásokban jár, fontos a bűnmegelőzés, és ez volt a 10. városnapja. Köszöntöm Önöket! 2026. május 21-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. 10. alkalommal volt városnapja program Pakson. A kétnapos esemény az önkormányzat és a Csengei Dénes Kulturális Központ közös szervezésében valósult meg. Az időjárás sajnos nem volt túl kegyes, írja a Telepaks. Május 14-én különleges sportesemény helyszíne volt Paks. 2017 óta először állomása volt a rangos Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárversenynek a város. A második egyben leghosszabb Szarvastól induló szakaszának befutója városunkban volt. A másnap startoló idei városnapja programban megőrizték a már hagyományos programelemeket, mellettük pedig a tavaly újításként megjelent új helyszínt és a felvonulás módosított útvonalát is. A város közösségi ünnepének 0. napján kihirdették a Fuss, Úsz, Kerékpároz a gyermekedért elnevezésű óvodák és iskolák közötti háromfordulós sportvetélkedő eredményét. A Bogrács betyárok készítették 2026-ban a legfinomabb halászlevet, így megnyerték a városnapja főzőversenyét. A csapat séf segédje, Makó Richárd vette át a győztesnek járó vándorserleget, az RHK Kft. Fegyveres biztonsági őreiből álló alakulatot, a Dobogón a Dunakömlődi Lusszónium Borbarátok Egyesülete, valamint a Schiller Nóta Kör egyes csapata követte. Külön díjat is kiosztott a zsűri, az elismerést a Dunahaus Paks csapata vehette át. Útlezárások a Bajai Bornapok ideje alatt. A Bajai Bornapok rendezvény előkészületei és lebonyolítása miatt május 20-a és 27-e között több ütemben útlezárásra és parkolási korlátozásokra kell számítani a belvárosban. Május 20-ától május 27-én délig a Szentháromság tér nyugati szelvénye lezárásra kerül. Ma 12 órától 26-án 12 óráig lezárásra kerül a korzó előtti útszakasz a Duna Wellness Hotelig. Szintén a mai nap déltől május 24-én 12 óráig a Szentháromság tér déli szelvényének egy része lezárásra kerül a Bácskai Kultúrpalota közelében, és május 22-én 16 órától május 25-én reggel 8 óráig lezárásra kerül a nyugati és a déli szelvény közötti útszakasz. Kérjük a közlekedőket, hogy a korlátozásokat figyelembe véve közlekedjenek, és nem megszokásból válasszanak útvonalat. Összefogás a függőségek ellen a lelki egészség megóvásáért. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Drogkutató Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság indította útjára az Elterelés Roadshow című országos szakmai rendezvénysorozatot, amely az utolsó állomásához érkezett. A programsorozat célja, hogy a kábítószerbűnözés elleni fellépésben érintett rendőri állomány, valamint az egészségügyi és szociális területen dolgozók, szakemberek közösen fejlesszék szakmai ismereteiket, erősítsék együttműködésüket, és számoljanak be eddigi tapasztalataikról. Az együttműködés hozzájárulhat az elterelés intézményrendszerében végzett megelőző, felvilágosító tevékenység hatékonyságának növeléséhez. A rendezvénysorozat kiemelt célja a droghasználat visszaszorítása mellett az is, hogy a fiatalok számára egy értékeken alapuló, elérhető és reményteli jövőkép kerüljön bemutatásra. Május 31-én 10 órától a Dunaparton gyereknap adta hírül a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, a színpadon 16 órától Grillus Vilmos koncert, ingyenes programok egész nap, arcfestés, csillámtetkó, közös festés az Asztakeser VIP tagjaival, Paprika Jancsi csúszlizdája, játszóház, rekeszmászás a cserkészekkel, ezen kívül ugrálóvárak, pónilovaglás Kovács Kirával, 10 órakor ringató Jáklék Lopcsik Klaudiával, óriás jelmezben Marsal és Spongya Bob mesehősök, ezen kívül várja gyerekeket kézműves játszóház és társasjátékklub, nem csak gyerekeknek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM. A legjobb zenék nem elfelejteni, hogy majd ősz elején rendezik meg a Tour de Baja elnevezésű kerékpáros túrát, amely nem verseny, hanem közösségépítő találkozó, kedves hallgatók. Halmágyi Riegler Krisztián, a Kenbike túrázó és táborozó egyesület elnöke megköszönte a városi támogatást, ahogy fogalmazott, Bajáról sokan érkeztek mindig a Tour de Balatonra, ezért is szerveznek saját túrát a bajaiak által jól ismert terepen. A távolabbról érkezők is láthatják, hogy milyen szép helyen bringázhatnak, ugyanakkor lesznek a helyiek számára is kevésbé ismert szakaszok. Ezekről tájékoztatott mindenkit a főszervező, és kiemelte, hogy ez egy túra és nem verseny, de 18 óráig be kell érkezni a Petőfi-szigeti rajt és célállomásra. Szeptember 5-én lesz majd a kerékpáros túra, ezt május 13-án szerdán jelentette be dr. Bari Bernadett polgármester a Városháza tűrtermében megtartott sajtótájékoztatón, és erről a beszámoló is fent van a bajahangja.hu hírportálon. Whitney Houston énekel, most meghallgatjuk a Step by Step című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben, 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, módosított időkerettel ugyan, de továbbra is működik itt Baján az állatorvosi ügyelet, és az elmúlt 3 évben megszokott telefonszám továbbra is érvényes, ezt megtalálják a bajahangja.hu hírportálon. Igen, korábban mi is említettük itt a Best FM-en, hogy a helyi állatorvosok kérték a közgyűléstől a szolgáltatásra vonatkozó szerződés felbontását, mivel a drasztikus létszámcsökkenés miatt nem tudták betartani a megállapodásba foglaltakat, az ügyeleti rendszert viszont folytatni szeretnék, némileg módosult formában is. Folyamatosan keresték a megoldást, mivel nem céluk cserben hagyni a kis állatokat és a gazdikat, az a céljuk, hogy minden hétvégi napon legyen Baján állatorvosi ügyelet, 9 és 14 óra között, igyekeznek viszont ezt az időkeretet rugalmasan kezelni és segíteni, de továbbra is kérik minden esetben a telefonos bejelentkezést. Az ügyeleti szám, ahogy mondtam, a hétvégi munkaszüneti napokon reggel 9 órától él. Ezeket említette a bajahangja.hu hírportál munkatársainak dr. Tóth Gabriella állatorvos, és hozzátette, lesznek olyan napok is, amikor nem tudják megoldani az ügyeletet, erre az esetre szedték csokorba a környék településein található állatorvosi ügyelet elérhetőségeit. Dr. Tóth Gabriella említette azt is, hogy júliustól itt Baján mindössze 4 állatorvos vesz részt az ügyeleti rendszerben, így ebben a naptári évben igyekeznek fenntartani a jelenlegi, májustól életbe lépett formát. Bíznak viszont abban, hogy jövőre több állatorvos tud visszatérni a rendszerbe. Ott vannak az infók az említett portálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép késő délutánt Bajára és a környékünkre a hallgatóknak. Ez a 94.3 Best FM, a nevem Oleg Csongor, és már csak egy óra miénk a mai napon, úgyhogy belehúzunk. Úgy zeneileg is, meg infók tekintetében szintén, mindjárt közlekedünk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Indítja a felvonást most a Kosin, és szól a Catch.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A Best FM-en. A 94.3-on mindenkinek jó utat, aki közlekedik, bajai autósok, hát vannak útépítési munkák a környéken. Például az 55.06-oson a közműépítési munkálatok miatt útszűkület továbbra is lassítja a haladást, de hamarosan május 30-án már a várható változás a kora esti órákban. A 0-as kilométerről van szó, hogyha nem mondtam. Aztán az 51-esen közműépítési munkálatok miatt szintén útszűkület van érvényben a 161-es, 162-es kilométernél, és a 169-es kilométernél is hasonló a helyzet. Ugrunk egy picit messzebb. Az 55-ösön Szeged-Bajabáta-szék másodrendű főúton végezhetnek a héten útkarbantartási munkálatokat, jelenleg a 104-es és a 122-es kilométer között. Lassabb haladásra kell készülni. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalatról. Rövid beszámoló 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Madonna felvételét játszom most, ez a Give It To Me.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Említette már infókat a Tour de Baja elnevezésű kerékpáros túráról, kedves hallgatók. Május 13-án dr. Bari Bernadett polgármester tájékoztatott mindenkit a Városháza tűrtermében megtartott sajtótájékoztatón ezzel a túrával kapcsolatban, ami egyébként szeptember 5-én lesz, nem versenyről van szó, és lesz 4 táv. Például a Pandúr kör 10,4 km, a Duna kör 45,6 km, a Torony kör 50 km, a Napfény kör pedig 163,8 km, azt a mindenit. Indulás 7 órától lesz majd negyed óránként a városban motoros felvezetéssel. Dr. Bari Bernadett beszélt arról is, hogy igyekeznek úgy megszervezni a túrát, hogy minél kevesebb forgalmi fennakadást okozzanak majd. Hát csatlakozzanak minél többen majd ehhez a kerékpáros túrához, és teremtsünk újabb sporthagyományt, erre kér mindenkit a polgármester. Még egyszer mondom, hogy a túra szeptember 5-én lesz majd. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. Krisztina Millian felvétele következik, meghallgatjuk a Best FM-en a When You Look At Me című dalt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, most a Red Hot Chili Peppers egyik örök slágerét meghallgatjuk még együtt, a dal címe Other Side, és ezzel szeretném megköszönni a mai közreműködést és a figyelmet mindenkinek. További kellemes késő délutánt kívánok csütörtökre, jó hír, hogy holnap már péntek, és remélem az is jó hír, hogy holnap is találkozunk. Délután 3-tól itt leszek a stúdióban, és bekészítem a legjobb zenéket, ígérem. Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban. Változhat a vendégmunkások szabályozása itthon. Folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Magyar állampolgár is szerepel az Európol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listáján. A rendőrség tájékoztatása szerint ezt azért állították össze, hogy a lakosság segítségével mielőbb elfogják azokat a jogerősen elítélt személyeket, akik elkerülték a büntetésük letöltését. Minden évben kampány is indul azért, hogy megtalálják a bűnözőket. Az idei akcióban 11 ország hatóságai vesznek részt. A nyomozók szerint a korábbi években több ügyben is fontos szerepet játszottak a lakossági bejelentések, amelyek névtelenül is megtehetők. Az Európa legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listán egy 33 éves magyar állampolgárságú férfi is megtalálható, akit embercsempészés miatt ítéltek el. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Már nem pop, de még nem is house. Valahol félúton a kettő között, ami néha-néha egy picit diszkóba is átcsúszik. Nehéz lenne meghatározni, hogy pontosan mi is a dance. Mi is inkább megmutatni szeretjük ezt minden csütörtökön itt a Best-en. 6 és 8 óra között, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a dance-es csütörtök, indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak.

Most is megnyugtatok mindenkit, az előttünk álló hosszú hétvége semmilyen tekintetben nem befolyásol minket. Minden marad ugyanúgy. Hétfőn Classic House lesz majd Lauer Krisztiánnal, szombaton Hip Hop és R&B Slim Fittel, vasárnap Chill Lounge

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Best FM Night Shift, ott vagyunk fönt Facebookon, ott vagyunk fönt Instagramon, itt csak mi Night Shift-es lemezlovasok vagyunk megtalálhatók, aki a komplett egész Best FM-ről szeretne minél több információt kapni, műsorokról, műsorvezetőkről. Best FM Rádió Magyarország ugyanúgy Instán, ugyanúgy Facebookon. Lehet nekünk Viber üzenetet, meg SMS-t küldeni a 0620 55 55 155-re, e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, meg megkeresni a korábbi mixeinket a Mixcloud profiljainkon, mixcloud.com/whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné meghallgatni. 150 van oda feltöltve, de most már rajtam a sor, hogy újabbakat rakjak oda fel. Mindegy, ezt a 150-et addig tudjátok hallgatgatni, meg a mellékelt tracklistákat olvasni.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Így van, és minden este más valaki csatlakozik hozzám, hogy más-más stílusban mixelje még egy órát. A csütörtök a Denzenék és ezzel együtt DJ Milleré. Szóval gyorsan megejtjük a cserét. Imi jön ide a lemezjátszót mögé, és ő pörget a következő 60 percben. Ugyanígy a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen dance slágereiből válogatva. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közelebb kerülhetnek az uniós milliárdok. Enyhült az asszály, de továbbra is kevés a nedvesség a talajban. Futballszurkolókat ítéltek el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében, erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Ítélet született 11 ember ügyében, akik egy miskolci NB1-es labdarúgó mérkőzés után a vendégcsapat drukkereivel kerültek konfliktusba. A bíróság szerint a csoport fenyegető módon lépett fel, többen eltakart arccal, egyesek pedig különböző tárgyakkal jelentek meg a helyszínen. Az incidens még februárban történt. A verekedést a rendőrség akadályozta meg, így nem történt tettlegesség. A vádlottak közül többen letöltendő, mások felfüggesztett szabadságvesztést kaptak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na aztán végül erre sem mentünk el, látod? Pedig nem. Itt volt egészen közel. De azért azt látom, hogy május eleje volt, de hát azért még azért jó, hát fönn volt a hegyen, ugye, hogy ne beszéljünk rébuszokba, ugye május 5-e, vagy nem tudom mi volt az a záró hétvégéje, az ausztriai Ischigl nevezetű...
5: Így van. Miket tudsz te, Whiteboy?
4: Sose gondoltam, hogy ki tudom mondani ezt, hogy Ischigl.
5: Igen, én nem kíséreltem meg.
4: Folyik, beszélek németül. Szóval ugye a Krisztina Agulira oda ment a záróbulira, ugye ez is már milyen, hogy sícentrumoknak nyitó meg záróbulia van. Igen. Backstreet Boys-zal, meg Simply Red-de, meg ilyenekkel. És hát a Krisztina Agulira ott azért bundában, mert nyilván hideg volt, hát olyat énekelt.
5: Figyelj, hogy... hát ahol a zseton van, ott vannak ők is, gondolom, nem? Tehát ennyi idősen azért már arcol a gázsinak, nem? Vagy minden a matekon múlik, Sándor,
4: nem? Nem volt ez megúszós, nem? Csak hogy nézd meg, hogy már egy sícentrum nyitóra is tudsz egy kis fesztivált felhúzni gyakorlatilag.
5: Szóval hát jövőre már lehet, hogy a nappalitba lép próbálni. Van az a pénz.
4: Ha lenne az a pénz, fellépne az én nappalimba. Na mindegy, hát ha még egyszer majd azért lesz lehetőségünk valahogy Európában. Hát ebben nem bízzak, Krisztina Agulirába bízzak, megint erre
5: is. Intézd el, kérlek.
4: Jó van, a Lady Marmelád.
5: És írj meg engem is.
4: Meg Mr. Marmelád, vagyis az. DJ Miller a következő órában itt a Best FM.
3: Best FM, a legjobb zene.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ne hagyjuk a rajongókat tükönülni, mondd a dátumokat, Imre, légyél kedves.
2: Figyelj, most hova, el kell, hogy keserítselek, White Boy, ugyanis hát pénteken egy privát rendezvény, egy esküvő, na, elmondom, mert ugye tavaly decemberben talán emlékszel, hogy volt egy tripla 40. szülinap,
1: igen,
2: három nagyon kedves pakonyi barátomnál, és az egyikük most emelte a tétet, és megnősül az én drága Ladesz barátom, úgyhogy az ő esküvőjén fogok
1: kapott
2: részt venni.
1: Kapott a szülinapjára egy feleséget.
2: Hát, délután még vendég vagyok a ceremónia alatt, illetve segítek a hangosításban, este viszont hát a bulit azt nyilván nekem kell megoldani, aztán pedig szombaton kivételesen borbártál. Ez most egy ilyen hét, hogy álltam a péntek, de most ez a péntek szombat lesz nálam.
1: És hol lesz a péntek?
2: Ez felső pakony, kérlek szépen, az esküvő.
1: De ez egész közel relatív.
2: Abszolút, egy árkörnyékén, igen. És azért jó, mert egy zsákfalú, tehát nem tudsz eltévedni. Tehát bemész,
1: egyébként várjál,
2: szerintem a Hori is ott lakik. Ami jó, drága kollégám.
1: Tényleg, Horika, hétvégén csogol. Nehogy aztán ő is ott összeérjenek
2: hát,
1: a szállat.
2: Én múltkor is mondtam, hogy azt mondja, hogy hallott, hogy ott volt valami buli, mondom, haver, ott nem valami buli volt, hanem meg kellett volna érkezned, és akkor beállni táncolni valami brékkel, vagy valamivel, nem?
1: Na, Horika, jó, valahogy sunyogjál be az esküvőre, jó? Mi lett fog zenélni? Jó lett.
2: Felírlak, Hori.

0: FM-en.
1: Imre dátumai mellett pedig legalább ennyire fontos Imre elérhetőségei című rovatunk, úgyhogy légy szíves, ezt is a nagy közönség számára.
2: Úgyis mindig a mixekre gondolsz, az pedig a mixcloud.com per DJ Miller Hun oldalon lelhető fel. Egyébként egy ilyen, hát nagyságrendileg olyan 120-130 mix fent van, többek között, sőt, hát elsődlegesen ugyebár itt a Best FM-es Night Shift mixekre gondolok, ami egyébként a kedves kollégáknak is fönn van a saját oldalukon, gondolom náluk is elmondjuk, de hát mondjuk el most mi is csináljunk reklámot a többieknek, ugye a Classic House-tól a Funky Pop-on át
1: mondja, hogy is van, mixcard.com per és akkor Lauer and Canard, az a hétfő. Akkor hagyja nagy hával a funky, ez a kedv, ugye DJ FNB-ül mindenhol, DJ FNB a Mixcard-on, és
2: DJ Pap, igen, a csütörtök
1: DJ az Miller Hun, ugye akkor szombaton Day és Limfit Hun, R&B és Hip Hop szombaton.
2: Ragadós ez a hunság.
1: Ugye, hát DJ Németi meg csak itt simán minden hun, meg minden vonal nélkül.
2: Ő a németi.
1: Ő németi, ennek nem,
2: nem kell. Mert Pista apu klasszikus volt, amikor megszületett, innen is üdvözöljük a mi Pistánkat.
1: Így, úgyhogy így, ja, meg akkor meg egy DJ White Boy. Hát
2: magadat hagytad a végére, White Boy, annyira szerintelen vagy,

Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can't

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Mindig szoktam dicsekedni, hogy nem vagyok egy nagy ilyen Instagram, meg Facebook huszár, meg egyáltalán ez a social media, meg a magam.
2: Ahhoz képest nem csinálod rosszul, Sanyi. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy lehetne ezt...
1: Évente posztolok kettőt.
2: Tehát jó, de az milyen? Az nagyon megy, nem? Az nagyon megy.
1: Na pont ezt akartam mondani, hogy ugye legutoljára, amikor ugye a foci EB-k előtt volt szerencsém zenélni, akkor ugye a soundcheck-et én ezzel mindig eldicsekszem, hogy ugye a Spiller-féle Groove Jet-et csináltam. Talán azt hiszem pont Purple Disco Machine remixen, és akkor ezt felraktam, és hát azt hiszem fél órán belül a Spiller már nyomta is rá a hüvelykujjat, és osztotta tovább.
2: Szenzációs.
1: És van most ebből egy nagyon jó új remix.
2: Melyikre gondolsz?
1: Nem tudom, majd mindjárt megmondom, de Spiller Groove Jet, hogy lehet, hogy azért most megint el fogom játszani, hogy a
2: BSD-t bejött, és akkor így...
1: Spiller esetleg
2: megint rámadom. És ezzel azért nem tudom, hogy éreztétek el, de azért ebből kiderült, hogy a White Boy ott lesz a BL-döntőn, tehát mint DJ.
1: Igyekszem, igen.
2: Azért ez nagy dolog, Sándor, megint szerény vagy.
1: Jó, igen, ez most egy kicsit, de ezt mindig úgy, hogy majd utólag. Szóval jó voltam, ez már lement rendben, jó volt.
2: Én már most büszke vagyok rád előre.
1: Köszönöm szépen, na mindezt, kíváncsi leszek, hogy a Spiller megint majd így rá.
2: Most már viszont szerintem frászban van, hogyha most nem lájkol rád, akkor... Népharag.
1: Na, majd kiderül. Viszont mi még egy ilyen 60 percet szetrem, hogy jövő csütörtökön tudunk megint rá lájkolni, mert hogy...
2: Addig valahogy átvészelem, és jövök újra, Sándor.
1: Legyen kedves, vigyázz magad,
2: köszi,
1: és várok
2: vissza. Sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon változhatnak az adószabályok. Felgyújtotta a körletét egy fogvatartott a fővárosban. A kispályás foci válogatott a szerbeket is legyőzte az EB-n. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Változhatnak a magyar adószabályok a következő időszakban, erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalása után. Magyar Péter szerint egy új költségvetés elfogadását követően nyílhat lehetőség az adórendszer átalakítására, de ez inkább közép és hosszú távon képzelhető el. A kormány továbbra is támogatja a külföldi beruházások érkezését, ugyanakkor azt várja, hogy a befektetések nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Riasztották a tűzoltókat a fővárosban a Gyorskocsi utcai börtönhöz. Egy női fogvatartott felgyújtotta a cellájában lévő matracot. A lángok megfékezését a büntetés végrehajtás dolgozói kezdték meg. A munkát később a fővárosi tűzoltók fejezték be. Az eset után a matracot felgyújtó rabot és 6 börtön alkalmazottat füstmérgezés gyanújával kivizsgáltak. Az intézményben az érintett részlegen elhelyezett fogvatartottakat ideiglenesen más körletekbe helyezték át. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyre több a személyi sérüléssel járó baleset, melyek az e-rolleresekhez köthetők.
2: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallottuk. Folytatta jó szereplését a kispályás labdarúgó válogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A dánok elleni siker után a miénk Szerbiát is legyőzték 1-0-ra, így 2 mérkőzés után 6 ponttal állnak a csoportban, ráadásul még gólt sem kaptak. A nemzeti csapat holnap Románia ellen zárja a csoportkört. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma május 21-én van egyrészt a tea, másrészt pedig a meditáció világnapja, és ez a két dolog bizonyos kultúrákban elég szorosan kötődik egymáshoz. Mi is könnyen meditatív hangulatba kerülhetünk majd a következő órában, mert például jön majd Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, vagy éppen ATB a The Fields of Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Like a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink on the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

Next FM a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Bryan Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral érek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jött, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9-nál érkezik most, Chicane remixében itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. ATP rajongók örülhetnek. André nemrég járt itt Budapesten egy önálló klubestel, nyáron pedig jön vissza megint emlékezni a Budapest parátére. The Fields of Love ATP érkezik itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban, 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre, 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén kiderülnek majd, úgyhogy Coldplay rajongók, meg mindenki, aki még nem látott Coldplay koncertet, készüljön.

Best FM a legjobb zenék, és akkor még egy zenekar, még egy angol zenekar, akik szintén nemrég fejezték be a világ körüli turnéjukat, és akik, hát úgy néz ki, hogy szintén 27-ben tervezik a nagy visszatérést. Egyelőre még Hucknellék még csak picibe gondolkodnak, idézőjelben piciben, ők 27 nyarára ígértek egy angliai turnét. Jön a Fairground itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A magyar-osztrák kapcsolatokban új fejezet következhet. A BL döntő miatt extrém terhelést kap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tovább melegszik az idő. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. A szokásos forgalom duplájára számíthatnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Az előttünk álló éjszakán többnyire derült vagy gyengén felhős időre készülhetünk. Csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, hajnalra pedig 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban a napsütési a főszerep, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy zápor, de számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem kell bedőlni a sztereotípiáknak. A világ egyik legjobbjának tartott rappere Eminem, például hát sok pályatársával ellentétben, az életében nem töltött egyetlen percet sem börtönben. Press Michel, aki pedig a Fugees-zal lett világhírű, éppen május 1-én kezdte meg 14 éves börtönbüntetését. A következő órában mindketten érkeznek.
3: Ez a Night Shift a Best

Ezt a fém a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

Unbelievable. Best FM a legjobb zenék. Unbelievable, vagyis hihetetlenül jó időnk lesz holnap is. Pont ugyanolyan, mint ma, leszámítva a csapadékot, bár szerintem már ma sem volt olyan nagyon sok helyen eső, de holnapra még csak az esélyét sem mondják ennek a meteorológusok. Szóval ugyanúgy, mint ma, 26 fokos nappali maximumra, meg egy nagyon picike szélre tessék készülni országszerte.

Kiss FM a legjobb zenék 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 27-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön a Like I Love You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkármérséklő között nincs összefüggés, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozás és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhő kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Inna jó párszor járt már Magyarországon, legutóbb éppen vasárnap Sompol előzenekaraként. Timbaland érkezik idén nyáron hozzánk egy fesztiválra, ezt is már elég sokan tudják, arra viszont már nagyon-nagyon kevesen emlékeznek, hogy 1997-ben az NSYNC járt már Magyarországon, és ez a három előadó a következő órában mind jön nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best

0: nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék, ha bár legidősebb fia 2018-ban elég szép sikereket ért el amerikai futballban. Ennek ellenére Boran G tavaly mégis inkább egy baseball csapatba, egy kisebb amatőr független csapatba vásárolta be magát tulajdonosként. Regulate! Érkezik Boran G itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, és ha már pár perccel ezelőtt Justin Timberlake kapcsán szóba került a rock and roll hírességek csarnoka, jöjjön az a zenekar, akiket pont tavaly 2025-ben iktattak be. Picikét fele másra sikerült ez az ünnepség, mert hogy a csapat egyik fele, André 3000, végül aztán nem jelent meg. Jön az Outkast!

Veszteltem a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls-elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom, ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back! Hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et is vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Két első magyarországi koncertje között kereken 12 év telt el, viszont azóta szerencsére egyre kevesebbet kell rávárni, majdhogy nem mindig feleződik az idő, olyannyira, hogy 24 után idén nyáron megint a Pap Lászlóban ad majd koncertet Ricky Martin, Mayával és a Private Emotion-nal érkezik itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A kéktől kezdve a bordó vörösön át egészen a feketéig a létező összes szint felvonultatjuk a mai utolsó 60 percben 11-es évfej között. Itt a Besten a Blue hozza majd a One Love-ot, a Maroon 5 érkezik a Makes Me Wonder-re, a Short pedig a Black Eyed Peas nyitja, jön a Meet Me Halfway.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ugyanjön a Spice Girls és a Stop, viszont én most azt mondom, hogy hol nem lehet már most megállni a jövő szombati budapesti bajnokok ligája döntő miatt, tehát június 4-éig tessék elfelejteni az Olof Palme sétányt, a Verona Angyalai utcát, a Hősök terét, illetve az Állatkerti

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét, hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No

Best FM a legjobb zenék. Nem elfelejteni, hosszú hétvége előtt állunk, amit gondolom holnap este már nagyon sokan elkezdenek. Lehet velünk is kezdeni, ha a Night Shift Extra-ban Lauer Krisztián csatlakozik majd hozzám, és a hétfői hangulatnak megfelelően Classic House-zal lehet melegíteni 6 és 8 óra között a Night Shift-ben, ami ma itt most véget ér. Jön a Maroon 5, én megmegyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.